rönnel, híd vártaron a kezzel csegere. Jön jelöm, mert jábra nem rönnel, a kezzel csegere.